0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök október 8-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. A MOL nem enged Brüsszelnek a horvát jogvitában. Kártérítés követel a Sberbank Európa jogutódja. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses és a valamivel hűvösebb időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: A jogerős választott bírósági ítélet végrehajtásában és az annak alapján járó összeg megfizetésében látja a Horvátországgal fennálló jogvita rendezését a MOL. Az Európai Bizottság az Európai Unió bírósága elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, mivel Brüsszel álláspontja szerint a magyar olaj- és gázipari cég és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság előtt rendezni. Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a társaság az Egyesült Államok érvényesítse 286 millió dolláros követelését. A MOL csoport nem ért egyet az Európai Bizottság döntésével és álláspontjával, szögezte le a cége közleményében. Horvátország a MOL csoporttal állt perben, a nemzetközi választott bírósági eljárás pedig kártérítést ítélt a MOL javára, amely miután a horvát fél nem hajtotta végre az ítéletet, a kamatokkal és költségekkel együtt emelkedett 286 millió dollárra. Ez a választott bírósági eljárás már jóval az Európai Bizottság által hivatkozott uniós jogvita és az annak alapjául szolgáló jogértelmezés kialakulása előtt megindult. A MOL és a Horvátország között több választott bírósági eljárás is lezajlott, ezekben a MOL és Horvátország is fellépett kezdeményező félként. Az eljárások minden esetben a MOL-nak adtak igazat, áll a közleményben. Az EU végrehajtó szerve október elején döntött úgy, hogy az Európai Unió bírósághoz fordul az ügyben. A bizottság emlékeztetett arra, hogy a MOL az Energiakarta Egyezmény 26. cikke alapján választott bírósági eljárást indított egy másik uniós tagállammal szemben. Miután a vállalat számára a kedvező választott bírósági döntés született, egy harmadik ország bíróságától kérte az ítélet elismerését és végrehajtását. A bizottság szerint az uniós jog alapján a MOL nem hajthatja végre a választott bírósági ítéletet, mivel az ellentétes az EU jogával. A MOL és a horvát állam közötti jogvita egy 2009-es gázüzletági megállapodáshoz kapcsolódik. A MOL 2013-ban indított választott bírósági eljárást a washingtoni beruházási viták rendezésének nemzetközi központja 2022-ben a magyar cég javára döntött, amit 2026 márciusában egy washingtoni szövetségi bíróság megerősített. Több mint 309 millió euró vagyoni kártérítést követel az Európai Unió intézményeitől a korábbi Sberbank Európa jogutódja, az osztrák MESOFA, amely álláspontja szerint a horvátországi és a szlovéniai Sberbankot a 2022-es szanálás során valós értékénél jóval alacsonyabb áron adták el. A MESOFA a keresetekben a bankok értékelését és a korábbi tulajdonosnak megállapított ellenérték összegét vitatja. A társaság az Európai Parlamentet, az Európai Unió tanácsát, az Európai Bizottságot, az Európai Központi Bankot és az Egységes Szanálási Testületet perelte be. A társaság a szlovén bank miatt 173,4 millió, a horvát pénzintézet miatt 135,8 millió euró vagyoni kártérítés követel. Mindkét ügyben legalább 450 ezer euró nem vagyoni kártérítést is kér. A szlovén Sberbankot 2022 márciusában az NLB 5,1 millió euróért vásárolta meg, míg a horvát bank részvényeit a horvát postabank szerezte meg 71 millió kunáért, mintegy 9,4 millió euróért. A két pénzintézet az Ukrajna elleni orosz támadás megindítása után került súlyos likviditási helyzetbe. Az Oroszországgal szembeni szankciók és az orosz tulajdonú bankokkal szembeni bizalomvesztés nyomán jelentős betétkivonás indult. az SRB 2022 márciusában döntött a két bank szanálásáról és értékesítéséről. A döntéseket a horvát, illetve a szlovén jegybank hajtotta végre. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestis kutatóintézet munkatársának halála. A 28 éves kutató október 2-án halt meg, az orosz hatóságok szerint ismeretlen eredetű tüdőgyulladás következtében. Az egészségügyi világszervezet viszont további információkat kért Moszkvától a halál pontos okának tisztázására. Az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestis kutatóintézet munkatársának tisztázatlan halála. Az elnök a Fehér Házban újságíróknak azt mondta, hogy az amerikai fél további információkat vár az esetről. Hozzátette, Oroszország kevés tájékoztatást ad, ugyanakkor azt közölte, hogy ellenőrzése alatt tartja a helyzetet. Az Irkutszki Pestis Kutatóintézet 28 éves munkatársa október 2-án halt meg. Az orosz hatóságok szerint halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta, és a vizsgálatok nem mutatták ki azokat a kórokozókat, amelyek a munkája során kapcsolatba került.

Ma van Szűz Mária, a magyarok nagyasszonya, a főünnep. Az ünnep története a magyar millenniumhoz kapcsolódik, amikor Vaszeri Kolos bíboros, herceg prímás, esztergomi érsek kérésére 13. Leó pápa engedélyezte a magyarok nagyasszonya ünneplését, amelyet az október 2. vasárnapra tették, később 10. Pius pápa október 8-ra helyezte át, majd szeptember 12-én ünnepelték. 1984-től újra visszakerült október 8-ára. Szent István halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Felajánlása óta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a Szűzanyát. A felajánlás 1038-ban történt, Nagy Boldogasszony ünnepén. A Hartwig legenda szerint a Szent Király szemét és kezét a csillagok felé emelve így kiáltott föl: Mennyek királynéja, a világ dicsőséges megújítója, a te oltalmadba, a te legmagasabb könyörgésedbe ajánlom a Szent Egyházat, püspökeivel és papságával, az országot előkelőivel és népével, mindnyájunknak búcsút mondva, a te kezeidbe ajánlom lelkemet. Magyarok nagyasszonya tisztelete Szent László király uralkodása idején új virágzásba borult, később a tatárokkal és a törökökkel szemben is Jézus és Mária nevét kiáltva harcoltak a magyarok. Első Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére, hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Buda 1686-os évi visszavételekor és a török kiűzésekor 11. Ince pápa üzenete volt a jelszó, a boldogságos Szűz ad segítséget. A mecsetként használta budavári Nagy Boldogasszony templomban a magyar győzelem után leomlott a fal, amelyet védelmül a Szűz Mária szobra elé emeltek. Így jelent meg a Szent Szűz diadalmas alakja. Mátyás királytól kezdve egészen 1849-ig majdnem kivétel nélkül a patrona Hungária képével ékesek a magyar fénypénzek. Ezeket Máriásoknak hívták. A magyar hadilobogókon a Dózsa Györgyre bízott keresztes hadjáratból maradt ránk először Mária alakja. Második Rákóczi Ferenc a nagyságos fejedelem zászlói közül kettőn is ott láthatták a nagyasszonyt, de a hadba vonult főrendek is ilyen lobogók alatt harcoltak a törökök, majd a németek ellen. Az 1848-49-es csatákban patrona Hungária zászlói lobogtak, sőt még a kiegyezés után is több gyalogsági ezrednél is megmaradtak. Vaszeri Kolos bíboros kérésére a Szent Cég is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. Mindegy 9 évszázados töretlen hagyomány szentesített 13. Leó, amikor 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október 2. vasárnapjára. Ezt Szent 10. Pius helyezte október 8-ára. 1980. október 8-án II. János Pál pápa kápolnát szentelt a magyarok nagyasszonya tiszteletére a Szent Péter Bazilika altemplomában. A patrona Hungária sajátos ikonográfiája a napba öltözött asszony ábrázolásából bontakozott ki. A Szűzanya fejére a 12 csillagú korona helyett a magyar szent korona került, a karján ülő kis Jézus kezébe az ország alma, Mária másik kezébe pedig az ország jugara. Mi magyarok elsőként, de nem egyedül tiszteljük nagyasszonyunknak, azaz nemzeti pátronánknak a boldogságos Szűz Máriát. Hogy csak néhány más országot említsük, Bajorországban 1620-ban a Fehéregyi csata után kezdték nemzeti patronaként tisztelni Máriát, és 1916-tól ünneplik. Franciaországot 13. Lajos király ajánlotta Máriának 1638-ban, és Nagy Boldogasszony napján emlékeznek rám. Ausztriát harmadik Ferdinánd ajánlotta föl Máriának 1647-ben, ők december 8-án ünneplik. Lengyelország királynőjévé János Kázmér király nyilvánította a Szűzanyát 1656-ban. 1754-ben a mexikói alkirályságot, 1821-ben Mexikót, 1910-ben egész Latin Amerikát a Szűzanya oltalma alá helyezték. 13. Leó adta jóváhagyását ahhoz, hogy a Szűzanyát Katalónia és Dél-Ázsia patronájaként tiszteljék, valamint hogy az angol püspökök 1893-ban felajánlják Angliát, melyet attól fogva Mária hozományának tartanak.

0: Időjárás jelentés.
1: Részben napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 25 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1013 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses és valamivel hűvösebb időt láttak elő holnapra vidékünkre. Gyenge északi, észak-keleti irányú szél fúj. A hőmérséklete valamivel csökken, és a reggeli órákban 14 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 21 Celsius fokot. Október 8-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.